Radio Mozambique irikumupa mavereketer onjimi uchindao. Radio Mozambique irikumupa mavereketer onjimi uchindao.